kachakachi ana kujando kula ana njiga nyau chibichi selembia ganjigala mwe jele nyumbani.